0: Quizta szöttődíti.
1: Hallgasd a Free Rádió Consulvete, ahol mindig a legütősebb zenék szólnak.